Adame, Kanashto, Akiramete, Naki wo misereba mata nakasareru, Ona

0: Elle marche, la radio?
1: Je sais pas, on peut essayer.
2: À l'infini, très loin.
3: Vous écoutez Super Larsen.
4: De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, de rit, nála, talá, ajá, ajá, de rit, nála, de talá, de rá, ajá, ódri, de talá, et, ádri, de la, da, ajá, te, rit, de talá, nála, de rit, nála. Oj, de la, ajá, da, ajá, da, de rá, ajá, de rit, ajá, ajá. Oj, te, de da, ajá, de rit, de talá, ajá, te, rit, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diridatalalala, aladidáj, teradáridinanáridnája. Jó, diridatalalára, talánidanatnára, tinnára.

Oi, de ta la ta da la re de da ya, te ra de ra de de da ta la ta la ya. Oi, le de ta la, a de de de da ya, ta la re ta la la. Ta la na da na na da la ta de ni na, ta ra de de ta la la de ni da ta le na la de na na, o de de de ti na, ta de de ta na. Oi, de ta la ta la ta de de ti na la, fistam de ki sa roz babote lege, to de je norma chavo je lege. Harum parum parum, il hagyott a párom, jaj, de szígyelem magam. De kilenc rajka muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, etalá, oj, dira, latalá, nala, dira, nala. Oj, talá, latá, dira, latá, nájá, ányá, dira, nala, datá, latá, nájá, ódri, etalá, etadri, daladá, já, tiri, datalá, nala, dira, nala. Oj, dajlá, já, dájá, dájá, dira, dájá, já, oj, tiri, dájá, dira, datalá, já, tiri, datalá. Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsem, bizony Isten a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Jó, diri da ta la la, ta la ri da na na ri di na la na ri di ta la na la ya.